0: Szijjártó Zsófi vagyok, jelenleg épp átutazunk Sydneyben, amúgy járjuk a nagyvilágot, és a népmesék kapcsán azt tudom elmondani, hogy számomra mindig is nagyon fontosak voltak, szerintem értéket adnak, belülünk a táplálkozik, kortól függetlenül mindenkinek tudnak értéket adni, és igazából segít abban, hogy a kultúránkat továbbadjuk. Igen, tehát, hogy igazából bennünk fogantatnak.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatom, és szeretettel köszöntök mindenkit a Turcsapelára FM 88,5-es hullámosszán, ahol is beköszöntött a tél, és köszönöm szépen, Zsófi, ez egy szenzációs mondat, és ráadásul azóta csak úgy mondom, Zsófinak született egy gyermeke, úgyhogy majd innen is szeretnék neki gratulálni emiatt, és hát mind ahogy mondtam, beköszöntött a tél, délről, tehát ezt akarom mondani, délről, bizony megjött a hideg, és ebből a hidegből egy picit szeretnénk majd Magyarországnak is adni, ami majd megjön egyébként nektek is, amikor jön a tél, mert nagyon kemény nyaratok volt, az annyit jelent, hogy nálunk viszont kemény tél van. Érdekes módon ezt az utóbbi pár évben figyeltük meg, hogy ha ott nagyon meleg van, akkor itt nagyon hideg van, és az nagyon hideg az annyit jelent, hogy a kék hegyekbe időnként elég sok hó esik, ami annyit jelent, hogy egy 50-60 kilométerre innen, fönn a hegyekbe, 1000 méter magas, mint a Kékes, esik a hó, és aki itt él, az tökéletesen tudja, hogy miről beszélek. Szóval 2012, 7. hónap, 2012, beszélek itt össze-vissza mindenfélét, 2026, 12-e van, és 7. hónap. Most ezt jól összekevertem, hát de azért...
2: Körülbelül úgy mondtad, mint az amerikaiak, de baj. Július 12 van.
1: Köszönöm szépen, Katalin. Ezért kell minden férfi mögött egy nőnek lenni, aki úgy helyre teszi a dolgokat, szép nyugodt. És ezt én boldogan megemlítem a telefonszám a stúdióban, 98-16-27-77-es, és a mai program. Készültünk, mint mindig, érdekes dolgok lesznek. Természetesen Kicsi Gyuri a hírekkel jön, Vaskó András megszólaltatjuk a vadonatúj sportriportjával, és volt egy tüntetés a Sándor Palota előtt, a köztársasági elnök elmozdítása ellen, és lényeg az, hogy Áder János is beszélt. A maga a tüntetés az körülbelül egy és fél órás tüntetés volt, a beszédek, hát ha sajnos nem tudjuk hozni mindent, ha szeretnéd meghallgatni, fönn van a YouTube-ön, mindenütt el lehet érni, de ugyanakkor egy kivonatot hozzunk Áder Jánosnak a beszédéből. Kis Ágnes fog jelentkezni, Pécsi Tudományegyetem egy tulajdonképpen egy PowerPoint, hát hogy mondjam ezt, Katalin, segíts nekem.
2: Előadást
1: tartottak, igen, és Szili Katalint fogja megszólaltatni. Ultravalónak Lédeci Dénes hívtuk meg segítségül, és Szelenszky Zita, 100 éves, Katalin, ezt te csinál.
2: Több mint 100, már 110.
1: Wow!
2: Ez a műsor, ez 2016-ban készült, ez az interjú, vagy ez a tulajdonképpen megemlékezés róla. Igen, és most már 120 éve, hogy...
1: Hát ez az egyik, a másik az, hogy mekkora, mit jelentett ez a diaszpórának? Ez egy majd erről majd te fogsz beszélni. Lezedem, az ő konyhája. És Aratász Naszvadon, Csontos Erzsébetet fogom megszólaltatni. Tulajdonképpen ez egy hagyományról van szó, amit végső soron nem felejtünk el, és nagyon érdekes, hogy az elszakított területeken ezek rettenetesen fontosak, hogy ezeket a hagyományokat továbbvizik, és megmutassák a fiatal generációnak, hogy milyen is volt annó és visszabeszélek, nem is olyan régen végső soron, 80 évvel ezelőtt még mindig kézzel kaszál.
2: Hát a mi életünkben, hát én gyerekként...
1: Mondom, 80 évvel ezelőtt.
2: Hát én nem vagyok 80.
1: Hát majdnem.
2: 80 évvel ezelőtt én biztos, hogy nem vittem vizet meg ebédet az aratóknak.
1: Igen, de a körül, igen, de lényeg ebből csak az, hogy 80 évvel ezelőtt még mindig így arattak a legtöbbje, és főleg a kis parasztok úgy arattak, hogy kaszával. És hát milyen érzés is kaszával aratni. És tulajdonképpen ennek egy nagyon fontos rituáléja van. Folytatni akarod, Katalin?
2: Olyan érzés, mint fűben járni.
1: Miben járni?
2: Fűben. Mezitláb fűben járni. Kaszával aratni az egy olyan érzés.
1: Well, erre soha nem gondoltam volna. Hello, Ausztrália! Román MSZ-et beszélgettem. Úgyhogy nagyjából ennyit. Katalin, neked ott előtted van valami, amit el szeretném mondani még pillanatra.
2: Több dolog is van előttem.
1: Jó, akkor mondjad.
2: Jó, hát a legelső az, hogy a Szent Erzsébet Karitász Társaságnál Ashfieldben július 18-án délután 2 órakor vetítéssel egybekötött előadás lesz. Dr. Gubárné Anna Mária KCP ösztöndíjasunk fog előadni méghozzá az indiai útjáról, és itt a vallásokról fog beszélni. Ugye ebbe ugyanúgy belefél a buddhizmus, mint Teréz anya, úgyhogy sok szeretettel várnak mindenkit a Karitásznál. 120 Paramata Road, Ashfield, 18-án délután 2-kor. A következő nagy esemény az a vízilabda világkupa, hiszen jön a magyar válogatott, de a legfontosabb az, hogy aki szeretne, az július 20-án találkozhat velük, délután 2-kor a Lengyel Klubban, Ashfieldben, mindenkit szeretettel várnak, keresétek meg a Facebookon ennek a hirdetését, és ott be kell regisztrálni. Nagyon sokan kaptunk e-mailt a konzulátustól, akik megszervezték ezt a közönségtalálkozót, és be kell regisztrálni, hogy tudják, hogy hány emberre számítsanak. Úgyhogy én már beregisztráltam a nevünkben, úgyhogy mi ott leszünk.
1: Mi definitely ott leszünk. Keresünk egy kis pénzt.
3: Looking to capture unforgettable moments from above? Discover Enoid Drone Hire Services in Sydney. Whether it's your wedding day, a special event, or any personal celebration, our expert pilots are here to help. With breathtaking aerial shots, we turn your memories into stunning visuals that you'll cherish forever. Elevate your event with 2RRR sponsor Enoid Drone Services, where we turn moments into magic. For all inquiries, including rentals, go to info@enord.com.au.
4: Seniors, in conjunction with our Hunters Hill Council, there is a community-led activity group just for you called Move Well, Live Well. Classes are tailored at different levels of ability, mobility and strength. They aim to enhance your flexibility and balance whilst helping you reduce the risk of falls and injuries. They could also improve your muscle strength. The cost is $13 per class and payment is collected on a term-to-term basis. This group, run by the Sydney Community Services Organisation, meets every Wednesday between 10 and 12 noon in its premises located at 44 Glazeville Road, Hunters Hill. For more information, telephone 9427 6425.
5: Love listening to community radio? Well, according to studies by the CBAA, 24% of radio listeners tune into community radio. That means stations such as 2RRR play an important role in delivering our community's up-to-date information. If you'd like to know more about our sponsorship or community messaging policies, get in touch today. Email office at 2RRR.org.au.
1: Jobb érzéssel gondolhat a bankjára. A Bendigo Bank egy olyan közösségi banki modellet hozott létre, amelynek lényege az, hogy a nyereség jelentős részét visszaadja annak a közösségnek, amelyből az származik. A Bendigo Community Bank Northride a 2005-ös megnyitása óta több mint 500 ezer dollárra járult hozzá a közösségünk életéhez, és a nagy bankok által ajánlott szolgáltatásokat is biztosítja egy sokkal közvetlenebb, helyi bankhoz illő formában. Ha TriplA támogatóját, a Bendigo Community Bank Northride-ot keresi, nem kell messzire mennie, mert itt találja közelben Northride városbéli Cox's Road Mallban. Vannak a bankok, és van Bendigo Bank. Kedves akadom a TriplA FM 88,5-es hullámoszát hallod, és híreket mondunk Kicsi Gyurival, amit egyébként ő szerkeszt. Gyurikám, te jössz!
6: Az alkotmány 17. módosításának háttere. Jogállamiság vagy politikai furkósbot? Az elmúlt másfél évtizedben gyakorlatilag semmi más nem lehetett hallani Brüsszeltől, a külföldről fizetett NGO-któl, a baliberális pártoktól, a hozzájuk kötődő médiumoktól, hogy Magyarországon romokban a jogállam, kibillentek sarkaikból a fékek és ellensúlyok. Egymást követték az EU-s akciók, melyek néha jelentés formájában járták be a világ sajtót. Most, amikor Magyar Péterék lényegében minden fronton támadást indítottak a hazai alkotmányos intézményrendszer ellen, többnyire hallgatnak, néhányan pedig bátorító, mi több, legitimáló megjegyzéseket tesznek. Orbán Viktor migráció, gender, háborúellenes, valamint multicégeket megadóztató politikája meglehetősen erős szövetséget hozott létre a jelenlegi brüsszeli elit, a globális progresszív hálózatok, illetve a magyar baloldal között. A szóban forgó erők hatatos segítségével választást nyerő Tisza párt hatalomra kerülése után gyakorlatilag azonnal frontális támadást indított az alkotmányos intézmények ellen. Ez az ámokfutás az alaptörvény 17. módosításában öltött végleges formát, melyet sürgősséggel tárgyal az országgyűlés, hogy mások mellett minél hamarabb eltávolítsák pozíciójából a köztársasági elnököt. Se szeri, se szám azoknak a megnyilvánulásoknak, amelyekkel a különböző hatóságokat, adóhivatalt, rendőrséget, ügyészségeket próbálják meg befolyásolni, nyomás alá helyezni. A különböző uniós jogvédőszervezetek és a jogállamiság felett bábáskodó NGO-k meg sem szólalnak a fenti ügyekben. Ami annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy az elmúlt másfél évtized egyik legmeghatározó politikai hívószava Magyarországgal kapcsolatban éppen a jogállamiság volt. A Magyarország ellen zajló támadássorozat nem volt más, mint egy színjáték. A jogállamisági problémák egy szempillantás alatt megoldódtak, az uniós pénzcsapok pedig megnyíltak. A kérdés csupán az, mi lesz ennek az ára, miképpen kikkel fizetteti vissza a Tisza a támogatás árát. Korábban Magyar Péter maga is elmondta, hogy Brüsszel korántsem a jogállamiság miatt aggódik. A belgák, a hollandok és a franciák azért beszélnek annyit a magyar jogállamiságról, és azért van tele ezzel a nyugat-európai mainstream sajtó, hogy a sajátjukról ne kelljen beszélni. Senkinek ne legyenek illúziói, hogy Brüsszel vagy bármelyik tagállam aggódik a magyar emberek demokráciához fűződő jogaiért, vagy hogy miként szavazhatunk. Ez egy gazdasági szövetség, és mindenki a gazdasági érdekeit érvényesíti nagyon durván. Stop önkény! A Tisza kormány tervezett alkotmány módosítása miatt hívta csütörtökön tüntetésre támogatóit a Fidesz a Sándor palotához, ahol több ezren gyűltek össze. A párt szerint a javaslat súlyosan sérti a jogállamiságot. A felszólalások során többször elhangzott, hogy a köztársasági elnök eltávolítására irányuló kezdeményezés alkotmány ellenes. A demonstráció Szűcs Gábor országgyűlési képviselő beszédével kezdődött, aki úgy fogalmazott, a tervezett szabályozások korlátoznák a választók jogát arra, hogy szabadon dönthessenek képviselőikről, a kormány visszamenőlegesen 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumát. A tüntetés egyik fő felszólalója, Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kijelentette. Politikai közösségük kiáll az alkotmányosság, a demokrácia és Sólyog Tamás köztársasági elnök mellett. Úgy fogalmazott, nem kell félni a zsebdiktátortól, sem az áruló, megvett kiszolgálóitól. Áder János volt köztársasági elnök beszédében történelmi példákkal érzékeltette a köztársasági elnöki intézmény jelentőségét. A volt államfő szerint a köztársasági elnök eltávolítására irányuló kezdeményezés alkotmánysértő, a tervezett alaptörvény módosítás pedig a magyar jogállam szétverését jelenti. Beszédet mondott Osztiel Zoltán plébános atya, valamint Tóth Elizabeth és Szakács István influencer, akinél rendőrök házkutatást tartottak és előállították szerda hajnalban egy Facebook poszt miatt, melyben mindössze hangot adott felháborodásának, és azt mondta, ha Orbán Viktort jogtalanul elviszik, azt mi sem fogjuk szó nélkül hagyni. Leállították az M1 adását és a hiradó.hu-t. Kedden délután 4 órakor leállt az élőadás az M1-en, a Kossuth Rádióban és a hiradó.hu-n is. Elsötétült az M1 képernyője, akinek eddig kétségei voltak a Magyar Péterféle rendszerváltás megvalósíthatósága felől, az most bizonyosságot szerezhetett. A demokráciából a diktatúrába való menetelést egy olyan rendkívüli állapottal kezdje a Tisza kormány, melyet hivatalosan nem hirdetett meg, ám az mégis beköszöntött. Mert csak rendkívüli válsághelyzetekben természeti katasztrófák, áramkimaradások, forradalmak, netán háborúk esetén szokott elsötétedni a köztévé képernyője, elhallgatni a közrádió hírszolgáltatása, zavarmentes békeidőkben viszont nem. Most azonban ez is megtörtént. Az MTVA új tiszás vezetése hosszú órákra leállította az M1 csatorna, valamint a hiradó.hu adását, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió komoly zenei műsora hallgatható. Az M1 sötét képernyőjén órákon keresztül ez a felirat volt olvasható. A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk. Majd elkezdtek magyar filmeket vetíteni. Tudjuk, hogy ezt a bocsánatkérést a közmédia új urai fogalmazták. Tudjuk, hogy mi az MTVA bűne. Nem az, hogy hazudott, hanem az, hogy túl gyakran mondott igazat, írja Bánó Attila a Magyar Nemzetben megjelent cikkében. Híreinket a magyarnemzet.hu, mandiner.hu, origo.hu portálok segítségével állítottuk össze.
1: Györikám, hálás köszönetem, és folytatta tovább a műsorunkat a telefonszámos csődöbe 98-16-27-77-es, és mindahogy Kicsi Gyuri is mondta, Stop önkény címmel egy tulajdonképpen nagyon nagyszabású tüntetés volt fönn a Sándor Palotánál, a köztársasági elnöknek a rezidenciája előtt, és tulajdonképpen támogatták a mostani köztársasági elnököt, és lényeg ebből az, hogy hozunk egy részletet, mert nem egy teljeset, sajnos nem tudjuk a teljeset hozni, hiszen időhiány miatt Áder János beszédét, és hát akkor hallgassátok szeretettel, majd utána még mondok valamit.
7: Ahhoz képest, hogy csak 150-en vannak, elég hangosak. Ez az épület itt mögöttem, tisztelt hölgyeim és uraim, 10 évig volt a munkahelyem. Mikor a mai találkozóra készültem, eszembe jutott egy történet. Úgy fél évvel hangosabban kiabálják, közelebb megyek a mikrofonhoz, így jobb. Úgy fél éve lehettem köztársasági elnök, mikor a hivatal igazgatója bejött hozzám, és a következőt mondta. Az irattár rendezése során találtak néhány úgynevezett zsákos iratot. Az elnöki tanács, az idősebbek még emlékeznek rá, ez volt 1990 előtt az államfő jogosítványokat gyakorló testület, tehát az elnöki tanács dokumentumai voltak bennük. Kérdezte, mi legyen a sorsuk. Elődeim közül senki sem foglalkozott ezekkel a dokumentumokkal, én azonban úgy döntöttem, hogy levéltárosok, történészek segítségét kérve rendezzük őket. A munka során előkerült Nagy Ferenc miniszterelnök elveszettnek hitt lemondó nyilatkozata. Most újra csak kiabálnak, hogy hangosabban, hát vannak bizonyos biológiai korlátai ennek. Úgyhogy lehet, hogy azok, akik nagyobb hangerővel bírnak, mint én, már szóltak előttem, úgyhogy... No, tehát vissza a Nagy Ferenchez. Nagy Ferenc kisgazdapárti miniszterelnök volt 1947-ben. A kormány kommunista miniszterelnök helyettese, tehát a miniszterelnök helyettese, Rákosi Mátyás, Nagy Ferenc svájci tartózkodása alatt túszulejtette Nagy Ferenc kisfiát, és azzal zsarolta a miniszterelnököt, hogy csak akkor kaphatja vissza gyermekét, ha lemond megbízatásáról. Láthatóan sokatnak ez a történet még új. Nagy Ferenc ezt a lemondó nyilatkozatot egy kocsi motorház tetőjén írta alá határon, hogy kisfiát visszakapva soha többé ne lépjen Magyarország földjére. Egy év múlva Tildy Zoltánt, Magyarország első köztársasági elnökét kényszerítették hasonló módszerekkel lemondásra. Tisztelt hölgyeim és uraim! Közel 40 éve azért léptem a politikai porondra. Azért vettem részt az ellenzéki kerekasztal munkájában. És azért lettem az első szabadon választott országgyűlés tagja, hogy ilyen soha többé Magyarországon ne fordulhasson elő.

0: És ez az oka annak is, hogy a mai napra szóló felkérést elfogadtam. Elfogadtam, bár már nyugdíjas vagyok, és mennyivel jobb lenne pecázni. Elfogadtam, mert a demokráciát veszély fenyegeti. Elfogadtam, mert Magyarország köztársasági elnökét most is alkotmánysértő módon akarják eltávolítani. Akik figyelemmel kísérték közéleti pályámat, tudják, hogy gyakran szoktam idézni Deák Ferencet. Ha Deák Ferenc élne, ma ő is itt lenne velünk. És a következőt mondaná. Régies a szöveg, de a tartalmára érdemes figyelni. Deák Ferenc. Alkotmányos állásunkban polgári kötelességünk nyíltan felszólítani a sértett törvények oltalmára. Kényszerítve vagyunk figyelmünket, erőnket s tehetségünket a sértett törvényeknek, a megtámadott szabadságnak törvényszerű védelmére fordítani. A törvénysértés, a törvények teljesítésének elmulasztása, a törvényes szabadság önkényes korlátozása rendre nem vezethet, sőt, inkább a rendnek fenntartását veszélyezteti. Törvénysérteni annak, ki anyagi erővel bír, ideák a politikai hatalom birtokosára gondol, tehát törvénysérteni annak, ki anyagi erővel bír, nem nehéz. De szellemi erőnek hiányára mutat mindenkor. A szellemileg erős hatalom hódol a törvények parancsának, kíméli másoknak jogait, eltűri, sőt tiszteli hatalmának törvényszabta korlátait még akkor is, ha ezen korlátok neki nem kedvesek. Deák Ferenc 1846-ban fogalmazta meg ezeket a gondolatokat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai napon 5 kérdést kell megvizsgálnunk. Mire kapott felhatalmazást az új országgyűlés és az új kormány? A második, a köztársasági elnök tervezett eltávolítása alaptörvény ellenese? A harmadik, egy picit még érvelnék mellette. Miért veszélyes a közbeszéd látványos romlása? A negyedik, mi a hatalom valódi célja? Az ötödik, miért vagyunk itt? Magyar Péter alkotmánysértő módon törvényellenesen akarja eltávolítani a hivatalban lévő köztársasági elnököt. Magyar Péter egy alapvető alkotmányos jogot, a választójogot akarja korlátozni. Magyar Péter önkényesen különbséget akar tenni a 70. évüket betöltött alkotmánybírók között. És van még egy pont, amit nem mondtam, de azért kiegészítésképpen érdemes megemlíteni, mert legalább ennyire fontos. Magyar Péter meg akarja szüntetni a magyar föld és a nemzeti vagyon minősített alkotmányos védelmét. És akkor tegyük fel a kérdést. Elmozdítható-e a köztársaság elnöke a ma hatályos szabályok szerint? Igen. Nem. Erre az a válasz, tehát még egyszer fölteszem a kérdést, hogy elmozdítható-e? Erre az a válasz, hogy elmozdítható, igen, ezt nevezik, hadd fejezem be a mondatot, ezt nevezik megfosztási eljárásnak. Az országgyűlés 2/3 indítványozhatja, és az alkotmánybíróság bírálhatja el. Ez a mostani hatályos jog. De miért nem ezt az utat választja az országgyűlés? Mert Sulyog Tamás semmilyen jogsértést nem követett el, ezért aztán az eljárás megindításához a Tisza frakciónak semmilyen muníció nincs a kezében. mindaz, amire a Tisza párt készül, példanélküli az Európai Unióban. És ejtsünk még néhány szót a következményekről. Először is. Ezután az alkotmánymódosítás után bármikor, bárkivel, bármi megtörténhet Magyarországon. Ez pedig nem a jogbiztonsághoz, nem a jogbiztonsághoz, hanem az anarchiához vezet. Másodszor. A Sulyog Tamás helyére választott elnöknek bárki legyen is az. Milyen tekintélye lesz? Én is erre jutottam, semmilyen. Hogyan tudja képviselni majd az ország érdekeit, akár külföldön? Én is erre jutottam, sehogy. És hogyan tudja kifejezni majd a nemzetegységét? Én is erre jutottam, sehogy. Ha Sulyog Tamás báb, akkor ő mi lesz? Most jön a harmadik kérdés. Miért baj, hogy Magyar Péter a mostani szintre süllyesztette a közbeszédet? A 2022 májusában, bár már akkor is volt okunk aggódni a közbeszéd állapota miatt, igaz, az akkori helyzet békés, tea délutánra hasonlít a mostanihoz képest. Utolsó parlamenti beszédemben a következőket mondtam. Deák Ferencnek, a reformkor nagyjainak, vagy az 1867-es kiegyezés előkészítőinek a példája azt mutatja, hogy csak igenekből lehet országot építeni. De ahhoz, hogy ez az építkezés sikeres legyen, először nemet kell mondani néhány dologra. Nemet kell mondani a kettős mérce alkalmazására. Az öncélú, rövidlátó politikára. Az idegen érdekek kiszolgálására. Nemet kell mondani az alkotmány ellenes szándékokra. A társadalom nyugalmának megzavarására, a békétlenségre. Nemet kell mondani a hazugságra, a demagógiára, a jellemtelenségre, az elvtelenségre. És nemet az alpári beszédre. Négy éve hangzottak el ezek a szavak a parlamentben. És nem, hogy javult volna a helyzet, de ma attól kell félnünk, hogy a napi gyakorlattá tett verbális agresszió fizikaivá válhat. Ma amiatt kell aggódnunk, hogy a Facebookon terjesztett lincs hangulat manifesztálódik. Most kell megállni. Most kell megállni. Kérdezem másodszor is, tisztelt hölgyeim és uraim, mert mi, nem csak Deák Ferenc, és nem csak Bibó István, de Kölcsey Ferenc üzenetét is értjük. Négy szócskát üzenek. Vésd jól kebeledbe, s fiadnak hagyd örökül, ha kihunysz. A haza minden előtt.
1: Kedves hallgatóink, részletet hallottak Áder János beszédéből a Sándor Palota előtt, és hát aki látta a képeket a Facebookon, azért látszik, hogy nem 150-200 ember volt ott, hanem lehet, hogy a tízszerese mindennek. Hát ha hányan elférnek ott, ez egy jó nagy terület, és rendkívül érdekes volt hallgatni Áder Jánost, akit mi is ismerünk, hiszen járt Ausztráliában. Úgyhogy kívánjuk a legjobbakat.
2: Mindeneset, hogyha valaki többet szeretne tudni, a netten meg lehet ezt mint találni
1: igen.
2: Be, de ugyanakkor, élőben, itt van Baskó András, sportriporterünk. Andiskám, te jössz akkor, mi újság? Halló?
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és titeket is bent a stúdióban, és hát kezdjük az e-heti összefoglalónkat, kezdjük kajakkenúval, ugye a labdarúgó világbajnokság mellett Kanadában világkupa sorozat következő állomás az zajlik, és az első versenynap, ami ugye pénteken volt, rögtön a magyar csapat egy aranyéremmel férfi kajak 4-es 500 méteres távon egy aranyérmet szerzett, míg férfi 1-es kenuban 100 méteren pedig második helyet szereztek a magyar sportolók, a cipből gratulálunk, és hát ugye a verseny még zajlik, nincs vége, majd a teljes eredményekről majd jövő héten be tudunk számolni, illetve a hölgyeknél még kajak 4-es 500 méteren szintén egy előkelő negyedik helyet szereztek a magyar hölgyek. Kajakkenúról így röviden, tömören ennyit, és majd hát mondom, jövő héten beszámolunk a többi eredményről.
4: Kedvenc sportom egyébként, hagyd meg neked valamit, de amikor gyerek voltam, akkor ezt nagyon-nagyon űztem, és többször megkerültük a Csepel-szigetet, de folytasd!
3: És váltsunk teniszre, a Wimbledon angol tenisztorna ugye végéhez közeledik, és hát tegnap úgymond cseh házi döntőt játszottak a hölgyek mezőnyében, ahol a cseh Noskova a Mukovával játszott, és 6-2, 7-5, 6-3 arányban győzedelmeskedett, és a férfi döntőben majd ma idő szerint, Ausztrália idő szerint 10 óra 30, este 11 óra körül pedig Zverev és Sinner fog úgymond a pályára lépni, és hát ők küzdenek meg a 2026-os Wimbledoni trófeáért, de hát erről majd beszélgetünk egy kicsikét a jövő héten. És hát labdarúgás, mert ugye hát javában zajlik
4: a Kati kedvence, igen.
3: Javában zajlik a világbajnokság, most már ugye a negyed döntőkhez érkeztünk, és ma reggeli mérkőzésen ugye Norvégia-Anglia 1-2 lett, az angolok bejutottak az elődöntőbe, jelen pillanatban Argentina-Svájc mérkőzés zajlik a 35. percben, Argentina 1-0-ra vezet jelen pillanatban, míg ez lesz majd ugye ennek a két mérkőzésnek, Anglia várja ugye Svájcról Argentina csapatát, míg a másik elődöntő az már világos, ott pedig Franciaország, Spanyolországgal fog találkozni. És ami még a labdarúgáshoz magyar vonatkozású hír, hogy a Newcastle női csapata leigazolta a 28 éves magyar válogatott Németh Hannát, és ez egy remek hír. Németh Hanna egyébként a német Werder Bremenből igazol az angol együtteshez. Hát hála Istennek mind a férfi, mind a női Premier League-be úgymond egyre több magyar játékos játszik, és én azt gondolom, hogy ez jót tesz a magyar futballnak.
4: Most már csak arra várunk, hogy egy nap a világbajnokságon is kikerülünk, és jó fogunk szerepelni. De ez előbb-utóbb ott lesz.
1: Egyébként csak azt, én meg azt akartam hozzátenni, hogy éppen döbbenettel néztem ezt az Anglia-Norvégia döntőt, mert amikor elkezdődött a világbajnokság, azért nem sokat adtak Angliának a szerepléséért, és főleg, hogy Harry Kane lesérült.
3: Hát nézd, én egy kicsikét a héten elengedtem ezt a VB-t, megmondom neked őszintén, és most nézem a meccsel egyébként, most be van kapcsolva, és nézem, itt megy a háttérbe, úgymond, de hát nem tudom.
4: Nem vagy boldog,
1: nem vagyunk érdekeltek, ezért kicsit könnyebb elengedni, de én nézem, és kerek a szemem, és a Tour de France-t is nézem.
3: És igen, azt akartam pont, ahhoz szerettem volna folytani, hogy ne felejtsük el, de majd jövő héten megígérem, kicsit foglalkozunk bővebben a Tour de France-al, és az elmúlt hetekben már nagyon sokszor elmondtuk egyébként, hogy senki ne felejtse el a dátumot, ugye, mert nagyon közeledik, július 22 és 26-a között ugye Sydneyben, az olimpiai parkban, az olimpiai úszodában ugye mind a férfi, mind a magyar női vízilabda válogatott, a világkupa döntőt játszik, és hát várjuk a kedves szurkolókat, és hát szurkoljuk ki a magyar válogatottnak a minél jobb szereplést.
1: Így van, és akkor ehhez tenném hozzá egyrészt azt, hogy a magyar szurkolók keressék, mert lehet kapni, tehát olcsóbban kapnak jegyet, hogyha ezt a kódot beírják, keressenek meg engem, és akkor én elküldöm. A másik pedig az, hogy a Sydney konzulátus megszervezett egy közönségtalálkozót, úgyhogy július 20-án délután 2-kor a lengyel klubban, Ashfieldben ott fogunk találkozni, és minél többen gyertek el, mutassátok meg, hogy támogatjuk a vízilabdázóinkat, és a stadionban is ott leszünk majd, amikor szerepelnek.
4: Andriskám, ennyi volt?
3: Mára ennyi volt, így van. Köszönöm szépen, további kellemes rádiózást kívánok, találkozunk jövő héten.
4: Isten áldja, minden jót! Kedves aggatom, a Turcsipalára FM 88,5-es hullámoszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney, és akkor keresünk egy kis pénzt.
5: Hello, I'm Karen Lang, Director of Lady Anne Funerals. We are a family-owned and operated business in Sydney, and we have proudly served our local community for over 18 years.
6: Lady Anne Funerals aims to exceed expectations by fulfilling client requests to remember and honour their recently passed loved ones. Throughout the process, clients are supported by the same funeral arranger from the small team of ladies in the office at Bladesworth. If you need any guidance or have questions, please call Lady Anne Funerals on 1300 740074. That's 1300 740074.
5: Lady Anne Funerals, where every family is special.
7: Here is an important message from Service New South Wales. If you're having doubts about an email, SMS or call, and what it's asking you to do, then do not reply using its links or contact details. Instead, contact the sender using a method you can trust. Think, locate the sender's official website, then phone their advertised number or simply visit their store or branch in person. For more information, please search service.nsw.gov.au.
8: Major Gregory Keane of MI5 returns in a new exciting serial, Deadly Nightshade. Brought to you by Paul Gilbert, a proud personal supporter of 2RRR, every Thursday at 11:30 a.m. on 2RRR 88.5 FM.

0: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. S nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, s így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További világosítását kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. A magyar kultúráról szóló sorozatunkban már volt szó a Világ Magyarság Network programról, amely most a tevékenységének egy mérföldkövéhez érkezett, hiszen megnyílt a Világ Magyarság Gyűjtemény és Kutatópont itt Pécsen, a Pécsi Egyetem könyvtára keretében. Velem szemben ül Szili Katalin kurátorasszony, aki ennek a kutatópontnak a létrehozásában aktív szerepet vállalt. Az első kérdésem az, hogy mi volt ez az aktív szerep?
2: Hát ez annak volt részben köszönhető, hogy egyrészt az egyetem kurátoraként magam is aktív részese vagyok annak a Világmagyarsága Network programnak, amit Jarjabka Ákos professzor úr Világmagyarsága Network előtti diaszpora program projekt keretében és arra alapozva hozott létre. Másrészt meg ugye az elmúlt 30 évem, mint politikusi pályafutásom, csomagoltam össze az elmúlt hetekben, és meg kell, hogy valljam, rengeteg emlék és rengeteg helytörténeti, magyarsággal foglalkozó könyv gyűlt össze, amit már otthon részben nem nagyon tudunk elhelyezni, és ezért az volt az ötletem, hogy a csomagolás eredményeként létrejött mennyiséget, ez egy ilyen 15 ládányi könyv volt, ezt én szívesen odaajándékoznám az egyetemnek, és akkor beszéltünk arról, hogy egy ilyen kutatópontot létre kéne hoznunk. Úgyhogy én ezt nagyon szívesen tettem, és meg kell, hogy mondjam, még folytatni is fogom, mert nyilván most az otthoni mennyiséget is át fogom tekinteni, hogy mi az, ami még a köz számára átadható. Egyébként pedig az egész Világmagyarsága Network programunk az egy zászlós hajó projektje az egyetemnek. Akkor, amikor pontosan öt évvel ezelőtt a modellváltás történt, és átálltunk erre az új működési modellre, ahol a fenntartó itt van helyben, az a kuratórium, ez az Universitas Quinque Ecclesiensis, amelyik gyakorlatilag az egyetem finanszírozását végzi az ágazatirányító által adott forrásokat. Nyilván egy teljesítmény alapú és indikátorok alapján történt finanszírozással biztosítja. Ennek eredményeként az elmúlt öt esztendőben gyakorlatilag másfélszer vagy közel kétszer annyi a finanszírozási lehetősége, mint azt megelőző időszakban, tehát az állami fenntartás idejében történt. Akkor, amikor mi öt évvel ezelőtt a stratégiát kialakítottuk, akkor volt néhány olyan pont, amiben úgy döntöttünk, hogy mi magunk megpróbáljuk a Pécsi Egyetemet, hogy úgy mondjam, karakterizálni, tehát egy valami olyan karaktert adni az egyetemnek, ami másút nincsen. Ebben az egyik ilyen volt a nemzetpolitika, világmagyarság, diaszpóra, kárpát-medencei magyarság kérdéskörét egy csokorba gyűjteni. Ennek révén jött létre ez a nemzetpolitika keretében ez a Világmagyarság Network program. Most ennek vannak egyes olyan elemei, amelyek szerintem figyelemre méltóak.

0: Ebben elsősorban a diaszporában élő magyarság számára biztosított, és ebben befogadó az egyetemünk. Ezzel gyakorlatilag a nemzetközi esítést, hiszen ebben is elsők között vagyunk Magyarországon, hiszen több mint 6,500 külföldi hallgatója van az egyetemnek. Tehát szeretnénk azt, hogyha egy olyan bázist tudnánk biztosítani, ahova a magyar szülők a világ minden pontjáról szívesen adják a gyermeküket, mert ismereteket, tudást kapnak, és ezt jól tudják hasznosítani a világban. Hasonló módon került sor a világmagyar média hálózatának a létrehozására, ahol Dél-Amerikától, Új-Zélandig és Svédországtól Észak-Amerikáig van mindenhonnan olyan média, akik biztosítják azt, hogy a közös tudásunk meglegyen, mert nem elegendő az, hogy egy egységes nemzetet hozunk létre, nem elegendő, hogy van egy egységes ihlet, hétköznapokban szükséges az is, hogy tudjunk egymásot, és a híreket mind eljutassuk többek között az anyaországba is, és viszont. Úgyhogy ezt én egy nagyon fontos állomásának tartom a programunknak, és dédelgetünk még egy vágyat, egy magyarságház létrehozását, és ezen túl még elindult egy virtuális múzeum létrehozása, ahova az egyébként a világban elszármazott magyarságnak azok a dédelgetett kincsei kerülnek, ami tulajdonképpen ott, ha ránéztek, akkor ez mégiscsak az ő magyarságukat jelentette. Úgyhogy szerintem
1: ezek olyasmik, hogy 56-ba kivitt valaki egy zászlót, meg ilyesmi?
0: Például. Vagy mondjuk akár ugye azt tartják most már, hogy harmadik, negyedik hullámát érjük az elvándorlásoknak. Ugye volt egy időszak, ami a filoxéria idején, ugye a 20. század elején, 19. század végén történt elvándorlások, akkor volt egy időszak, amikor a gazdasági válság idejét élték, aztán második világháború, 56. Most viszont kinyílt a világ, és mindenki ott alapítja meg a saját családját, vagy ott találja meg az otthonát, ahol gondolja, viszont én úgy gondolom, hogy a hazája azért mindenkinek mégiscsak Magyarország, és a hazát ilyenkor a nyelv, a hagyományok és azok jelentik, amit az ember szívében, lelkében hordoz, vagy azok a tárgyak, amik ezeket az emlékeztetőket jelentik. Úgyhogy ez egy következő, és ebbe az évbe illeszthető be gyakorlatilag ez a mostani kutatópontnak a kialakítása. Ezzel szeretnénk egy kicsit ösztönözni azt is, hogy például az egyetemi hallgatóink közül minél többen írjanak szakdolgozatot, OTDK dolgozatot, vagy kutassanak a magyarság és a magyarság életének kérdéseiben, hiszen azért, ahogy mondtam, a 21. század második negyed századának az elején vagyunk. Tehát ebből a századból is már egy negyed századot végigéltünk. Már elmondhatjuk azt, hogy tényleg a közjogi együttléte és a közjogi nemzeti létnek a létrehozása megtörtént az állampolgárság megadásával, a választójog lehetőségével. Én azt hiszem, hogy fontos azoknak a hálózatoknak a létrehozása, ami tulajdonképpen ezt a kötőerőt, ezt a cementálását a nemzeti együttlétnek ezt elősegíti. Ebben szerintem az egyetemnek fontos missziója lehet.
1: A diákok, ugye az egyetemhez elsősorban a diákok kötődnek, és akkor említette, hogy cél az, hogy a magyar leszármazott gyerekeket a szülők jó szívvel ide tudják küldeni. Mi a tapasztalat az elmúlt, most már évtizedesnek mondható ilyen típusú tevékenység alapján, hogy hányan küldik ide, kik jönnek ide, hányan végeztek, szóval, hogy mi ennek az eredménye?
0: Ebben azért azt is el kell mondanom, hogy az elmúlt esztendőkben nagyon jó kapcsolatot ápoltunk a külügyminisztériumnak és azokkal az egységeivel elsősorban, akik az ösztöndíjakat segítik, de ugyanígy nagyon jó volt a kapcsolatunk a Nemzetpolitikai Államtitkársággal is, ami azt jelentette, hogy például ausztráliai oktatási pontot sikerült ide kötni a Diaspora Networkünkhöz, amit Szabó Ágnes vezetett. És ezen keretében azt is ki kell külön emelnem, hogy a Pécsi Egyetemhez kötődő az az ECL nyelvvizsga is, amelyik gyakorlatilag a magyar nyelvet segíti. és nagyon

0: sajátságos, ugye ennek az egyetemnek van gimnáziuma általános iskolája is, hogy, és akkor itt egy példával hadd válaszoljak, hogy tavalyi év januárjában Ausztráliából 3 fiatal középiskolás diáklány vett részt Babics gimnáziumunkban egy 3 hetes oktatáson, ahol ők a magyar nyelvet gyakorolták, és 3-ból 2 visszajön egyetemre. Tehát én azt hiszem, hogy ennek van létjogosultsága, és éppen Szász Jenő elnök úrral itt pár szót váltottunk, és pont azt mondtuk, hogy nagyon fontos, nem probléma az, hogy bárki elmegy, mert lásson világot, tapasztalja meg más kultúrákat, ismerjen meg más népeket. A legfontosabb az, hogy vágyjon vissza, jöjjön vissza, és én ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy túl azon, ami egyébként az állampolgárságot vagy a magyar létet jelenti, vannak sokan, és ennek egy reneszánszát éljük, hogy a másod-harmad, sőt ma már a negyed generációs fiatalokban van egy kíváncsiság a szülők, nagyszülők, dédszülők nemzetisége, hovatartozása iránt. Ezért foglalkozunk azzal is, ami a magyarság tudatot jelenti, tehát hogy van egy magyarság tudatuk, de lehet, hogy a nyelvet nem beszélik, és ebben nagyon jó a kapcsolatunk például a Rákóczi Szövetséggel is, hiszen a Rákóczi Szövetség több mint 100 olyan programot biztosít évente ezeknek a fiataloknak, akár táboroztatással, akár Kárpát-medence megismerésével, ami szerintem jól illeszkedik. Ma már számomra ez az egész olyan, mint egy puzzle, hogy minden eleme anélkül illeszkedik egybe, hogy azt bárki kényszerítené. Tehát itt van egy egyetemi kutatási akadémiai bázis, egy hálózattal, a Rákóczi Szövetség azzal a munkával, amit a táborosztatással, szabadidő eltöltéssel, nyelvismeret, játékok, hagyományok megismertetésével tölt. Ugyanakkor van egy olyan hálózat, amelyik biztosítja azt, hogy szívesen adják haza, mert biztonságban látják a saját gyerekeiket, azok a szülők, akik ma úgy gondolják, hogy éppen Amerikában vagy Nyugat-Európában vannak otthon.
1: Hát maradjon ez így továbbra is, úgyhogy sok sikert ebben a tevékenységben.
0: Köszönöm, és igazából számomra az a fontos, hogy jöjjön létre egy olyan nemzeti együttlét, ami már nincs kitéve pártpolitikai és egyéb vitáknak, egyebeknek, hanem számunkra teljesen természetes az, hogy mi így együtt vagyunk, egy nemzet, és ez a nemzeti együttlét, ez egy fontos biztonságot és jövőt ad számunkra.
1: Úgy legyen, köszönöm szépen.
0: Köszönöm.
2: Kedves hallgatom, a Tölcsi Palár FM 88,5-es hullámoszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney, innen Glacefieldből a telefonszám a stúdióba 98-16-27-77-es, és Szili Katalint hallottátok, a Pécsi Tudományegyetem kurátorát, és milyen jó is manapság, hogy már manapság a diaszpóra is elérhette a magyar egyetemeket, és az itt született másod-harmad generáció Magyarországon végezheti az egyetemeit, és ebben tulajdonképpen megtanulja a magyar nyelvet is. És ugyanakkor van egy nővérkém, akinek van a születésnapja, és mivel hogy ez egy családi program, úgyhogy ezt most neked szeretettel innen Sydneyből a stúdióból. Na most akkor, hogy mi történt, azt nem tudom, de maradjunk abba, hogy egyszerűen leállt, de megnézzük, hogy mi a baj. Jó? Hát, ha elindul. Még mindig nem akar elindulni, de majd meglátjuk. Még egyszer meglökjük, és akkor talán összejön. Húha. Akkor ezt most felejtsük el, menjünk tovább. Sajnos a CD úgy látszik, ezt bemondta azon, most nem is értem egyébként, hogy vagy a gép, vagy a masina, vagy a gép, vagy a CD maga. Jó, lényeg ebből csak az, hogy folytatta tovább a műsorunkat. Lédeci Dénesnek a szavait visszük magunkkal, útravalónak, úgyhogy Dénesem, te jössz akkor.
3: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Ezen a hétvégén évközi 15. vasárnapon egy hosszabb evangéliumi szakaszt olvasnék fel a Máté evangéliumából. Jézus elment hazulról és leült a tópartján. Hatalmas tömeg jött össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az égmadarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forron tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor önni kezdtek, a tövisek elfogyották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek van füle, hallja meg. Ekkor oda mentek hozzá a tanítványa, és megkérdezték, miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben? Ő így válaszolt, nektek adatot meg, hogy megismerjétek a mennyek országok titkait, nekik ez nem adatot meg. Mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki. De akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak. Hallgassanak, de ne halljanak. És ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izaiás proféta jövendőlése. Halván hallottok, és mégsem értetek. Nézvén néztek, de mégsem láttok. Megkérgesedett ugyanis a népnek szíve. Fülükkel restül hallanak, szemüket behunják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és a szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok proféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, és nem látta. Vágyott hallani, amit ti hallatok, és nem hallotta. Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az, ami az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalók a vagyon elfogyja az benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz, az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Eddig Istennek írott igéje, ez a Máté evangélium 13. fejezet 1-től a 23. versében található. Máté gyakran hangsúlyozza Jézus tanítói tevékenységét, ezzel a szakaszsal a mestert, mint magvetőt ábrázolja, aki nagylelkűen veti az ige megvait. Ugyanakkor az evangélista a tanítás fogadásának különböző módjairól is szól. Figyelmeztette ezáltal az olvasóit, hogy az evilági aggódás, a gazdagság csábítása, a próbatételek, illetve a gonosz kísértése veszélyt jelentenek a tanítványok számára, miket az Úr arra hív, hogy hallgassák és őrizzék meg szívükben Isten szavát. Az igével ugyanis együtt kell működni, akkor válik hatályosossá és gyümölcsözővé a hívő számára. Jézus tanítványainak a feladata tehát az, hogy maradjanak hűségesek a meghallgatott igéhez, és legyenek annak bátor és nagylelkű hirdetői. Nagyon fontos számunkra tehát ebből a szakaszból, hogy az igét hallgató és megértő emberek legyünk. A hallani és a hallottakat megérteni és értelmezni kifejezések szorosan összekapcsolódnak Jézus tanításában. Aki arra hívja a körülötte lévőket, hogy hallgassák és értsék meg az ő szavait. Ez egy folyamat, ami nem csupán az értelem fokozatos fejlődése az ige fényében, hanem a szív belső formálódása is. Vagyis amikor a meghallgatott szó a tanítvány döntéshozatalának, akaratának, cselekvésének is egyre inkább a forrásává válik. Ez elsősorban Jézus ajándéka, aki megnyitja az ember értelmét, hogy megértse az írásokat. Ugyanakkor szükséges az emberi készség is az Úr szavának hallgatására és megértésére, mert az ige csak így hoz gyümölcsöt a tanítvány életében. Mindenkinek áldott vasárnapot kívánok, köszönöm a figyelmüket.
2: Köszönjük szépen, Lédeci Dénes atya, és hát tulajdonképpen egy, ezek nagyon fontosak, ezek a kis szösszenések, amit a kollégáink csinálnak, és mindahogy tudjátok, ingyen bérmentve fel kell őket hívni, csináljatok valamit, és akkor jön is már, jön az ige.
4: A lelki táplálék.
2: Lelki táplálék, pontosan. És az előbb ez a CDS kicsit meghűlt, megcsináltuk, úgyhogy nővérkémnek, Ilos vagy Katalinnak. Boldog szülinapot neked!

0: érdemes volt megcsinálni, boldog szülinapot, úgyhogy Katalinom, gondolunk rád, te jössz.
1: Kedves hallgatóink, most pedig egy rendkívül ismert, szeretett színésznőről fogunk megemlékezni. Ma van az évfordulója Szelecki Zita halálának. 1999. július 12-én hunyt el Magyarországon, Budapest melletti Érden. És egy pár szót bevezetőnek ahhoz az anyaghoz, amely Magyarországon 10 évvel ezelőtt készült a 120 éves évfordulójára, és talán annyit szeretnék így előzetesben elmondani, hogy Magyarországon 27 filmben szerepelt, és amikor a háború kitört, 45-ben, amikor a szovjet hadsereg előre nyomult, nyilvánvalóvá vált, hogy ebben az új világrendben neki nem lesz helye, és ezért 1945. március 17-én elhagyta Magyarországot. Először 30 éves volt ekkor, először Dél-Amerikába ment, méghozzá Argentínába, ahol egy magyar nemzeti színházat hozott létre, amely igazából az általa kijelölt klasszikus irányvonalat követte. Sajnos ez egy esztendő működés után megszűnt. Ezután már inkább egyedül lépett fel, önálló műsoros estjei voltak, amelyek eddig sem nélkülözték a nemzeti irodalmat, de a 1956 után még inkább a magyar kultúra és a történelem szélesebb megismertetésére áldozta életét. Két évet élt Ausztráliában, 73-74-ben, és 45 év távollét után 1990-ben látogatott el először Magyarországra, majd oda is költözött. Számára a legnagyobb elégtétel az volt, hogy a legfelsőbb bíróság 1994-ben meghozott ítélete azt jelentette, hogy Szelecki Zitát bűncselekmény hiányában a nép ellenes büntet vágyai alól felmentették, és a budapesti népbíróság korábbi ítéletét megsemmisítették. És akkor itt talán kicsit ilyen mottója is volt életének, idéznék tőle, és ezzel is be is fejezem. Jövök, mint bujdocó igric, szeretném bejárni az egész világot, hogy egy-egy estére hazavigyem magyar testvéreimet egy országba, amely valaha boldog valóság volt mindannyiunk számára.

szépséget a békében, hitet a háborúban, vigaszt az összeomlásban, reményt a hontalanságban. Adhat-e ennél többet valaki a nemzetének? A 100 éve született Szelecki Zitáról írták-e sorokat? 8 évvel halála után 2007. december 15-én a Magyar Örökség megtisztelő címmel tüntették ki Szelecki Zsit a színművészt. Az akadémián tartott ünnepségen dr. Szigeti Gábor mondta a laudációt. A száműzött Szelecki Zsita, ez volt a címe. Fogyatkozik azok száma, akik még látták a 30-as évek derekán, a Nemzeti Színház színpadán semmiből támadt tündérkirály kisasszonyként színpadra lépő és varázslatos bájával, elbűvölő mosolyával a nézőket azonnal meghódító fiatal színésznőt, Szelecki Zsitát. Sokan vagyunk, akik az elmúlt 2 évtizedben, amikor újra láthatóak lettek régi filmjei, fél évszázados késéssel felfedeztük a tündöklően tehetséges, érzékeny és sokarcú színésznőt, Szelecki Zsitát. Számtalan szerepet játszott el a Nemzeti Színházban 1936 és 1941 között. Terjedelmes szereplista, megsárgult fényképek, rajongó újságcikkek, idős emberek fakuló emlékezete őrzi a hajdani színésznő emlékét. Magyar örökség. Ma már újra és újra megtekinthetjük filmjeit. Az első, a Méltóságos kisasszony 1936-ban, az utolsó 1944-ben készült, és Szelecki Zsita ma épp úgy imádnivaló, játékos és gyönyörű ifjúasszony, mint fél évszázaddal azelőtt volt. Fogyatkozik a számuk, de még nagyon sokan vannak, akik Szelecki Zsitát fél évszázados emigrációja során látták, hallották, csodálták Dél-Amerikában, Észak-Amerikában, Ausztráliában, és a világban mindenhol, ahol szétszorodva magyarok éltek és élnek, és akikhez a földrészekről földrészekre vándorló színésznő szólni akart, mert hitte, tudta és vallotta, hogy dolga van itt a földön. Jövök, mint bújdosó igric. Szeretném bejárni az egész világot, hogy egy-egy estére hazavigyem magyar testvéreimet egy országba, amely valaha boldog valóság volt mindannyiunk számára, ma pedig fájó, elérhetetlen álom. A megszámlálhatatlanul sok pillanat, amelyben a színésznő boldoggá tette a hazájuktól távol, a szülőföldtől elszakadván élő magyarokat, magyar örökség. De magyar örökség, élő örökség a kalandos életű színésznő sorsa, életútja, a jobbról-balról rázúduló rágalom hadjárat is. 1941-ben nem vállalta, hogy néhány napos próbával eljátsza a Nemzeti Színház németországi vendégjátékán, Vörös Marti darabjában kedvelt és sikeres szerepe Ledér helyett az alkatától idegennek érzett tündét. A nácik lakájai azzal vádolták, hogy a fiatal színésznő nem akar színpadra lépni az úgynevezett baráti Németországban. Szelecki Zsitának ezért távoznia kellett a Nemzeti Színházból. 1945-ben a kommunisták lakájai véres szájú antiszemitizmussal vádolták, és hiába állította 47-ben a népbírósági tárgyaláson a kommunista Gobbi Hilda, hogy Szelecki Zsita soha nem volt antiszemita, mégis 3 év börtönbüntetésre ítélte távollétében a színésznőt a bíróság. És hiába állította a kommunista Várkonyi Zoltán, hogy Szelecki Zsita neki a származása miatt üldözött színésznek menedékül felajánlotta a saját lakását. A rágalmazó nyilasok után a rágalmazó kommunisták bélyegezték hazaárulónak a színésznőt. Szelecki Zsita 1941-ben nem volt náci, ez volt a bűne. 1945-ben nem volt kommunista, akkor meg ez volt a bűne. Színésznő volt, mélyen hívő ember és magyar. A nemzeti szocializmustól épp úgy féltette Magyarországot, mint a nemzetközi szocializmustól, a náci csürhétől épp úgy, mint a kommunista hordáktól. Egy hol a nácik által, hol a kommunisták által megszállt országban az ilyen ember mindig bűnös.

0: Kedves hallgatóink, a Kultúrmorzsák 2016. január 16-ai programjából hallottak egy részletet Szelecki Zita színésznőről, és befejezésképpen csak annyit, hogy mint már említettem, a legfelsőbb bíróság 1994-ben felmentette a népellenes büntet vádja alól, és 1998-ban Érdváros önkormányzata jóvoltából otthonra lelt Érden. Az emigrációban végzett munkájáért megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztjét.
1: Egyébként itt talán ide szeretném betűzni azt, hogy amit Magyarország elvesztett Zelenszky Zitával, azt végső soron a diaszpóra és a külföldről szakadt magyarok viszont keblükre örelhették, és ez a mi győzelmünk volt ilyen értelemben. Érdekes az életnek a pikantériája.
0: Aki abban a borsodi kis faluban Nekézsenybe jár, ott van a családi sírboltban elhelyezve.
1: Oké, hát akkor tulajdonképpen keresünk egy kis pénzt.
2: A message from sponsor North Ride RSL to members and guests. The club's courtesy bus services areas of Marsfield, Macquarie Park, North Ride and now extends to Gladesville with pick up and drop off every Friday and Saturday between 5 and 10 p.m. To inquire about the service areas or to book a ride, contact the North Ride RSL's reception desk on 9888 7588. North Ride RSL, where community is our focus.
3: Every second counts when emergency services need to reach a home. A blocked driveway can slow down fire trucks, paramedics or police officers who are trying to respond quickly. Even a short delay can make a big difference in urgent situations. By keeping driveways clear, you're helping to protect your community.
4: 2RRR is your local sound to the world. On Sundays, from 11 a.m. until 9 p.m., we broadcast in 5 languages other than English. We have Hungarian, Kannada, Hindi, Cantonese, and Armenian language programs. Please see our Sunday program guide on our website for more details. That's 2RRR.org.au.
5: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Theme Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. S nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, s így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További felvilágítás kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
1: Isten, a mikrofon mögötti beszélgetése. Katalin, te jössz.
0: Kedves hallgatóink, és most hadd vigyek mindenkit vissza a gyermekkoromba. Nyár van, nyár eleje, és mi az, ami hallatszik kint a mezőkön? A kaszák pengése, a köszörű kövek csikorgása, csiszolása, ahogy fenik a kaszát. Még emlékszem, hogy nagyapám felvette a fehér bőgatyáját, a fehér inget, és kimentek a mezőre, és elkezdődött az aratás. Édesapám ilyenkor mindig szabadságot vett ki, és segített a kaszálásban, az aratásban, a búzaaratásban, édesanyám pedig markot szedett. És én, mint kisgyerek, mi volt a dolgom, hogy vizet vigyek az aratóknak a kannába, és vigyem nekik az ebédet biciklin ki a mezőkre, ahol éppen az aratás folyt. Úgyhogy nekem a nyár eleje, ami a búzának beérik a búza, az nekem ezt jelenti, nekem igazi emlékeim vannak róla, hogy tekertem a biciklivel. Nagyon nagy kanna, ha ti ismeri, milyen a vidéken az a nagy kanna.
1: Az a fehér kanna.
0: A nagy fehér kanna, igen. Bizony. és
1: zománcos.
0: Igen, az egyik a biciklinek az egyik fogantyúján az volt, a másik oldalon meg az ennivaló volt, és vittem nekik az ebédet, és leültünk a fa alá, és ott evett az egész család.
1: Lényeg
0: együtt.
1: Az, hogy ezt a hagyományt, igen, folytasd.
0: Nos, ezt a hagyományt elkezdték az elmúlt időszakban felújítani Magyarországon is, és a határon túl is. És nagyon kedves barátunk, Csontos Erzsébet erről számol be, Naszvadról, a Felvidékről.
6: Csontos Erzsébet, szeretettel köszöntelek téged, és te Naszvadon vagy, és a naszvadi kerület, vagy a naszvadi csoport tulajdonképpen 3 éve már elkezdett egy hagyományőrzést, és méghozzá aratással kapcsolatosan. És tulajdonképpen a modern világban, amikor a gyerekek csak úgy tudják, hogy a csirke az a szupermarketből jön, meg már úgy bepakolva a plasztikba, és a kenyér az meg hát önmagától érthetődő, ilyenkor tulajdonképpen fölvetődik a kérdés, hogy mennyit ismernek a múltból, és a múltat mi nekünk, az időseknek kell megtanítani a fiatal generációnak. És nálatok ez 3 éve elkezdődött úgy, hogy aratás van, de és méghozzá nem is akárhogy, hanem kaszával, arattak kaszával, kévét köttök, és kévét szedtek. Tulajdonképpen ki alkotta meg ezt a szenzációs ötletet, és mi volt a hátsó gondolat ebbe? És ahogy elnéztelek téged, mert kaptam egy videót tőled, ott voltál te is, nyilván gondolom, te nem arattál, hanem kévét szedtél, vagy kötöttél. Mi volt a te feladatod ebben a hagyományőrző, tudod, aktivitásban?
7: Sok szeretettel köszöntöm az Ausztrál Rádió hallgatóit, hogy Gusztitól ismét lehetőséget kaptam, hogy beszéljek az itteni dolgokról. A felvezetőben említette, hogy most az aratásról, ami Naszvadon 3. alkalommal történt, nem csak bemutató formájában, hogy hogyan is zajlott valamikor a kézi kaszállás, aratás, a gabona betakarítása, hanem verseny formájában, hogy mégis érdekesebb legyen, hagyományőrző csoportok, a környező településekről és voltak Magyarországról is vendégcsoportok, akik igyekeztek hitelesen bemutatni, hogy hogyan is zajlott valamikor az aratás. Naszvadon ezt a Csemadok alapszervezet, amit már többször elmondtam, hogy mi is a Csemadok az itteni magyarság kulturális szervezete. Naszvadon ugye nagy hagyománya van a népdaléneklésnek, citerának, néptáncnak, stb., de volt rá példa, hogy be volt mutatva a fonó, hogyan zajlott a naszvadi lakodalmas, és most 3 éve is fölelevenítettük ilyen formában. Nem egyedülálló ez, mert a környező településeken is történt már ilyen. Hidaskürtön ott az ottani polgármester asszonnyal tárgyalt a mi Csemadok elnökünk, és így került rá a sor, hogy az ő tapasztalataikat felhasznál, hogy belevágunk ebbe, hogy itt is megszervezzük ilyen formában az aratást, egy ilyen nagyszabású, összekötve kísérő programokkal. Így alakult ki, hogy már mindjárt az első évben nem csak a naszvadiak, hanem voltak vendégcsoportok környező településekről, mint már említettem. Most mondanám az idejeket, akik voltak itt a környező, természetesen a naszvadi csapat, a nyugdíjas klub csapata volt, ők már tapasztaltak, mind a 3 évben részt vettek. Csicsó település, az itt szintén közel van hozzánk, Lakszakallas település, és a szomszédos faluból a tűzoltók csapata, ők is beálltak kaszálni.
6: Na most a tűzoltó csapat, de hallgass ide, ez valamikor egy komoly munka volt, és erre komolyan felkészültek. Hát aratás az egy maga, egy több hónapos munka volt, több hetes munka volt, és végsősorban azok az emberek, akik végig aratták egy szezont, hát azoknak nem kellett utána elmenni a gymbe, és karcsúnak, és fitnek lenni. Szenzációs dolog egyébként. Hogy vették a fiatalok? Mert ahogy elnéztem, több fiatal is részt vett.
7: Hát igen, amint említettem, hogy Magyarországról, Bácsbokot településről és Kiskörösről is voltak ott, az egyik bácsbokodi fiatal ember mondta is, hogy gyakoroltak otthon, próbálták a kaszállást, a marokszedést, és magába az eszközöket, hogy a tájházakból gyűjtötték össze, mert otthon már nem nagyon akadt kasza, sárló, stb. Kaszakő a tokmányba, úgyhogy a gyerekek azt se tudják ezeknek az eszközöknek a nevét, meg hogy hogy is néz az ki. Úgyhogy komoly felkészülés volt. És még az, hogy a zsűrinek még az is feladata volt, hogy nem csak magába a kaszállást, hogy végezték, hanem az eszközök, amiket használtak, meg magába a ruházat. Úgyhogy azért azt lepontozták, akiknek sportcipő volt a bőgatyához, úgyhogy a bőtüzet is, hogy hiteles legyen, meg mikor leültek enni, ugye, ami le volt terítve, az legyen egy vászon, abrosz, vagy zsák, vagy valami, hát nem ilyen modern pléd, és amit ettek is, ugye, szalonna, kolbász, meg az edények, amiből ették, amiben leves is volt, kenyér, hogy ez mind olyan hiteles legyen, hogy nem műanyag talkákból ettek, hanem a hagyományos kerámia tálacskákból, vagy volt vízhordó gyerek, aki korsóba vitte a vizet az aratóknak, meg magába a kévét, hogy hogyan kötötték össze, nem ilyen modern spárgával, hanem ezt a kötözőt, azt a rozsnak a szárából hajnalba kimentek, ugye mikor még hajlott az a szalma, a rozs szár, hogy azt összetekerték ilyen kötözőnek, úgyhogy nem modern spárgákkal kötözték össze. Úgyhogy itt a pontozásnál mindent figyelembe vettek.
6: Na most nagyon érdekes volt, hogy nagyon érdekes volt, hogy végső soron fehér ruhába csinálták, régi, avval a szabású fehér vászonruhába. Egyébként megdöbbentő, hogy az akkori parasztság, hogy mennyire adott az ilyen dolgokra, és mennyire hasznos is volt ez, mennyire a munkához, hogy úgy mondjam, illett ez a dolog. Tehát végső soron teljes felszerelés, meg mit tudom én, azért a 21. századra beöltözni kaszáló parasztnak, azért ez egy szenzációs élmény lehet, és nem csak az, hanem maga a tény, hogy ami ebben jön egy lelkiség, ebben jön egy tartalom, ebben jön egy történelem, ebben jön egy hagyomány, és annyi minden más. És alapvetően viszonylag elég olcsón meg lehet oldani, mert ha azt nézed, hogy például egy huszárnak az öltönye, vagy huszárnak a mundéria például mibe kerül, arról már is beszélő, hogy lovat tartani. Szóval ahhoz képest ez egy szenzá, és legalább annyira fontos, legalább annyira szükség volt. És mondom, itt évszázadokon keresztül igyetették a nagyvilágot, hogy a földművek kiment, learadta, a feleséges, a munkások azok összekötötték, és utána jött a cséplés, és aztán abból lett a búza, aztán elvitték a malomba, szóval ennek megvoltak meg a rituáléi. Úgyhogy mennyire értik, mennyire, hogy úgy mondjam, mennyire szerették a gyerekek, vagy a felnőttek. Oké, most az a harmadik alkalom, de terveztek negyedik, ötödiket is?
7: Igen, tervezzük olyan formában, hogy ugye ez azért komoly szervezéssel jár, és itt a környező települések, akik ebben részt vettek, van olyan terv, hogy minden évben máshol lenne, hogy akkor így egymáshoz mennének a települések, és akkor nem volna annyira megterhelő anyagilag. Meg aztán ez új kapcsolatokat hozna. Úgyhogy, de így, ahogy mondtad, hogy a mai gyerekek, fiatalok nem is tudják, hogy az üzletbe, ahogy a csomagok elnökünk is mondta, csak bemennek a boltba, leveszik a kenyeret a polcról, vagy ha netán valaki otthon süti, az is a lisztet már onnan veszi meg a boltból, hogy leveszi. De hogy kerül az oda, milyen áron kerül az oda, ugye azt sokan nem tudják, hogy... Itt említetted a cséplést, itt volt rá esély, hogy egy cséplőgépet idehoznak, és akkor be lett volna mutatva az is, hogy hogyan zajlott a cséplés, de ez elég körülményes lett volna, talán el is romlott az a gép, úgyhogy nem tudták volna idehozni, de viszont a kézi cséplés az be volt mutatva, mert amikor még nem voltak cséplőgépek se, ugye ez gőzgép volt tulajdonképpen, de a cséphadaró be volt mutatva, hogy le volt terítve ugye egy nagy vászon terítő, oda voltak a kévék, és ezzel a cséphadaróval ott csapkodtak az udvaron, amíg a kalaszból ki nem kerültek a magok. Úgyhogy azért az elég megterhelő volt.
6: Nézd, lehet, hogy megterhelő volt, de persze, hogy megterhelő volt, de ugyanakkor érdekes módon fizikailag ezek fel voltak építve, nem az egyik pillanatról a másikra volt ez így, ez fölépítették önmagukat, és ez apáról fiúra szállt, már egész gyerekkorban megtanulták ezt, és már maga a lendület.
7: Ebbe születtek bele, akkor nekik ez természetes volt, úgyhogy nem gondolkodtak rajta, hogy ezt miért így kell csinálni, mert ebbe születtek bele. Úgyhogy az aratás ugye többnyire Péter Pálkor kezdődött, akkor érett meg a gabona. És hát azért ezt elég gyorsan le kellett aratni, amíg az idő is kedvező volt. Úgyhogy ott nem volt megállás, az emberek tették a dolgukat, és még itt is ilyen volt, hogy voltak, akik a ilyen nagyobb földekkel rendelkező parasztok, ugye ott fölvettek napszalmosokat, úgyhogy itt még az is be volt mutatva, hogy a gazda hogyan egyezkedett a napszalmossal, hogy mennyiért megy el kaszálni. Úgyhogy a nyugdíjas klub csapata, ők már nagyon fölkészültek voltak, úgyhogy ők most címvédők, mert már egyszer elnyerték az első díjat, és most újra övéké lett a cím, a legjobb csoport.
6: Csontos Erzsébet, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, és végső soron ez egy óriási kapcsolatszervezés, ez egy óriási kapcsolatteremtés, és minél többen, minél, hogy mondjam, szélesebben elterjed ez, hogy ezeket a hagyományokat is megőrizni, ez egy szép dolog, ez egy nemes dolog, és végső soron, ha belegondolsz, mennyivel egyszerűbb, mennyivel olcsóbb elmenni kaszálni, mint bemenni a gymbe, és ezen nem tudom mennyi forintért vasat emelni, aminek alapvetően sok értelme nincsen. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, Isten áldja meg, és találkozunk nem sokára.
7: Köszönöm szépen, hogy újra beszélhettem, és ezt a nem mindennapi dolgot azért egy kicsit pár szóval bemutathattam, hogy is zajlott ez nálunk.
6: Pontosan. Isten áldjon!
7: Szervusz!
6: Kedves hallgatom, a Tóth Csepel Ára FM 88,5-es hullámaszát hallgatott, 98-16-27-70-es a telefonszám, és milyen fantasztikus dolog is, hogy ezeket a hagyományokat megőrizzük, ezeket a hagyományokat továbbadjuk a következő generációnak, és ezek a hagyományok ott vannak számunkra, és végső soron ez alapjaiban meghatározta a mi életünket, és nem csak a miénket, hanem tulajdonképpen az emberiség életét, hogy megtanulta learatni, földolgozni, megenni, táplálni önmagát. Szóval ez egy fantasztikus dolog, és hát igen.
0: Fennmaradásnak az első ugye szükséges a fennmaradáshoz levegő, víz és étel.
6: Búza és kenyér. Add minden nap a kenyerünket ma, pontosan. Ugyanakkor van egy fantasztikus kolléganőm, most már nyugodtan mondhatom, Román Emese, akivel két hetente leülünk, és mindenféle témában beszélgetünk Ausztráliáról, különböző, hogy mi történik ebben az országban, hogy néz ki a világ innen, visszafelé, és így tovább. Úgyhogy Emese, most akkor te jössz.
8: Román Emese, hello Ausztrália! Szeretettel köszöntelek téged, és hálassan már, búha, 2-3 hónapja megyünk ebből a szegmenttel, és hát rengeteg problémával foglalkoztunk, rengeteg kérdést vetettünk föl, és hát nagyon sok minden függ attól, hogy te hogy reagálsz mindenre, hiszen te rettenetesen új ausztrál vagy, és nyugodtan hívlak már így, hiszen itt vagy másfél éve lassan, van két gyereked, minden olyasmit megélsz, amit egyébként minden normális ember megér a világon, csak hát éppen Ausztráliába, és ez az egy kicsit fintort a dolognak. Ugyanakkor nagyon fontos tudni azt, hogy a social media, ami utóbbi mondjuk az, hogy 20 évben fejlődött fel, utóbbi COVID tűzében mindenképpen, egyre többen kapcsolódunk rá, és egyre többen hagyatkozunk arra, hogy hát bizony, az ott van minden nap, rá lehet menni, a másodperc töredéke alatt kapcsolatot lehet teremteni szerettekkel, és egyszer csak rájössz arra, hogy puff, mint a luftballon kipukkadt, és nincs sehol. Mert erre van precedens. Most nem akarom saját példámat fölhozni, de mondom, erre van precedens. Mindenki már, nagyon sokan megélték, hogy letiltották egy-két hétre, hát az fájdalmas volt, de amikor az embert úgy letörlik, és nem létezik a föld felszínén, akkor tényleg úgy érzi, hogy nem létezik a föld felszínén. Mennyire fontos számodra social media, mennyire használod, és tulajdonképpen mennyire épült bele a mindennapi életedbe?
9: Igen, köszönöm a kérdést, és én is köszöntök mindenkit. Az az igazság, hogy így, hogy távol élünk a családunktól, legalábbis a vér szerinti rokonainktól, ugye a szűk családdal költöztünk csak ki, elég sokszor, és hát szinte minden nap használni kell a kapcsolattartás érdekében. Én azt mondom, hogy annyira egyébként nem vagyok tudatos használója, amennyire lehetnék, tehát sokkal-sokkal tudatosabban lehet ezeket használni, annak ellenére, hogy a fiatalabb korosztályos sorolom magam.
8: Hát hallgass, én elnézést, hogy közbevágok, van neked egy YouTube csatornád. YouTube hát csatornád is egy social media, Hello Australia, és egy nagyon népszerű. Na most képzeld, hogy valaki azt egyszerre csak az, hogy puff, nincs Hello Australia holnaptól fogva.
9: Na igen, tehát ebben teljesen igazad van, ugye én itt most elsősorban ugye azokra gondoltam, ahol így mondjuk beszélgetni lehet egymással. A YouTube csatornát nagyon sajnálnám, viszont én pont ebből kifolyólag minden ilyen tartalmat nyilván sokszorosan elmentek, mert tudod, nem csak az lehet, hogy valaki mondjuk úgy dönt a felület, hogy akkor téged megszüntet, hanem egyébként van olyan is, amikor valaki feltöri, és elveszi, mert látják, hogy nagyon népszerű, sok a követő, nem akarja ő összegyűjteni, és ellopják kvázi ezeket a csatornákat. Szóval mindent le kell menteni, mindent többszörösen lementünk, és így próbálok védekezni, viszont nyilván természetesen borzasztóan fájna, de még akkor is azt gondolom, hogy sokkal veszélyesebb, vagy sokkal rosszabb az, hogy mondjuk az emberektől választanak el, hiszen nekem a YouTube az egy egyirányú kommunikáció, én kommunikálok, megnézik, kommentelnek. De más az, amikor ugye te ott folyamatosan kapcsolatban vagy, például ugye gondolom kimondhatjuk, hogy a Facebookon, ugye ott vannak az ismerőseid, ott látod másoknak a tartalmait, és ott oda-vissza kommunikáció van, és azt gondolom, hogy ez egy nagyobb érvágás, hogyha onnan kvázi kitörölnek, eltüntetnek, megszüntetnek, nyilván sokkal rosszabbul érintene, mint az, hogy na most akkor nem tudok én másoknak tartalmat nem mutatni.
8: Érdekes, hogy mai napig is vannak haverjaim, akik nagyon boldogan megvannak mindez a social media helyett, és tulajdonképpen azt, hogy felszabadultnak érzik magukat, de ugyanakkor nekünk itt van például az a rádió, számunkra ez rettenetesen fontos, hogy megjelenjünk, és valami fajta kapcsolatot teremtsünk, kimenjünk, tehát mit tudom én, hogyha a rádió, hogy mondjam neked, analógiát mondom, akkor valaki kiszedni a rádiódból a hangszórót. Na ez valami ilyesmi.
9: Igen, rettentően szomorú, és inkább amit mondasz, hogy áldozatul lehet ennek esni. Tehát, hogy nem is tudsz erre felkészülni, és valaki más dönthet helyetted arról, hogy most akkor te ott lehetsz, vagy nem lehetsz ott. És nyilván ilyenkor a kapcsolattartás is megszűnik, meg ahogy mondod, akár régebbi olyan kapcsolatokat is, akikkel nem biztos, hogy fel tudod újra venni, vagy nem találod meg, vagy nem jut eszedbe. Hát hány éve gyűjtöd például az ismerőseidet, akár már középiskola, mondjuk az én esetemből kiindulva, azóta, vagy a főiskola, mondjuk te nem biztos, sőt, viszont érted, mire gondolok, hogy évek alatt az ismerősi körödet, a megfelelő érdeklődési körödnek megfelelő tartalmakat gyűjtesz össze, elvágják, és akkor most ezt kezd előre. Én nekem lehet, hogy még kedvem se lenne. Nem tudom, ugye milyen érdekes, hogy az ember utána, hogy indul neki újra.
8: Hát nézd, szerintem, mivel hál' Istennek ma már a technika úgy fejlődött, hogy más is kitalálta ezt az ötletet, úgyhogy sok social media létezik ma már, és valószínű az a megoldás, hogy mindegyikben rész kell valami fejtelenül lenni, mindegyikben valamit közölni kell, és előbb-utóbb valahol megállapodik, mert ami most történik, az egyszerűen elfogadhatatlan. De most lépjünk talán egyet, gyere
6: gyermeknevelés. Mennyire találod könnyűnek a gyermeknevelést itt ebben az országban, Ausztráliában, és abban a csodálatos helyen Adelaide-be?
9: Nagyon jót kérdezel. Szerintem az itteni életünk, a külföldre költözésünknek az egyik legnagyobb kihívása, ez, amit most szóba hozol, a gyereknevelés, olyan szempontból, hogy én maradi módon arra mindig is úgy gondoltam, hogy a gyerek felneveléséhez egy egész falu kell, és az a jó, hogy egész falu ott van. Az idősek bevonása mindenkinek, én azt gondolom, hogy ez így remekül működhetett, több generáció élt együtt. Na ennek ellenére, ugye mi külföldre költöztünk, és csak mi négyen élünk, és nyilván ez borzasztóan érezhető, hogy nincs mögöttünk a falu, hanem csak mi vagyunk, hogyha valaki leesik a lábáról és beteg. Akkor is.
6: Hallgass ide, Adelaide egy jó nagy falu, úgyhogy használd!
9: Na látod, ez az érdekes, ugye, hogy valamilyen módon elkezded ezt felépíteni, viszont azt gondolom, hogy mire érdemileg felépítjük a saját falunkat, ha mondhatom így, addigra a gyerekeink nyilván egy kicsit már nagyobbak lesznek, viszont ez abszolút egy olyan dolog, amit szerintem sokaknak lenne rá igénye, megtalálni azt, hogy kik azok, akikkel kapcsolódni tud, ki az, akit esetleg segítséget tud kérni. Nekünk is több olyan baráti család van, akire bármikor számíthatunk, és ez oda-vissza megy. Annak ellenére ez összesen hasonlítható azzal, hogyha például nagyszülő itt lenne. Egész egyszerűen más. Más, ahogy egymáshoz viszonyultok, más, hogy csak ugorj be egy pillanatra, nyilván a nagyszülőnek az egyetlen unokája, nem kell még másikra is figyelni. Szóval nyilván ezen dolgozunk mi folyamatosan, hogy a saját falunkat megépítsük, viszont azt gondolom, hogy mire a mi gyerekeink mondjuk iskoláskorúak lesznek, leghamarabb addigra mondhatnánk, hogy nagyjából megközelítettük, tehát ezt a pici gyermekkort, ezt már nem fogjuk tudni így megoldani.
6: Hát ez az egyik, és a másik az, hogy végső soron ti nálatok még rendben van, hogy ti magyarul beszéltek a gyerekhez, de hány olyan család van, ahol például vegyes házasság van, tehát mit tudom, hogy a szülő, az anya az például mondjuk bármicsoda, és az apa az meg bármicsoda. Na most jönne egy magyarul beszélő nagymama, hurrá, milyen marha jó volna, de hát nem lehet leakasztani a fogasról a nagymamát. Úgyhogy gyerek, halász biztos, hogy ha csak nem, tudatosan foglalkoztak abban, hogy a gyerekkel magyarul beszéltek. Ti hogy vagytok ebből?
9: Mi nagyon tudatosak próbálunk ebben maradni. Egyrészt a nagyszülők miatt, illetve egy olyan lehetőségtől gondoljuk, mi fosztanánk meg a gyermekeinket, amit most mi nagyon könnyen, mindenféle erőfeszítés nélkül vesz föl. Tehát mi ragaszkodni szeretnénk a magyar nyelvhez, itthon a házban mindenképp. Nyilván látjuk a nagyobbik lányunkon, aki heti 4 napot jár óvodába, hogy ő előszeretettel használ egy-egy dologra angol kifejezést, vagy angolul szólal meg, vagy angol mondatokat mond, hiszen neki az a természetes az óvodában. Mi ilyenkor magyarul válaszolunk rá, magyarul megkérdezik, hogy arra gondoltál, hogy, és nyilván most ennyi az őszintjén, amit meg tudunk tenni, de a nagyszülők miatt, a család miatt is nagyon fontos ez nekünk, illetve hogyha később esetleg mi úgy döntöttünk, eljövünk, nem tudjuk még meddig maradunk, de ha ő azt mondaná, hogy egyébként ő visszavágyik, ne ez legyen az a gát, ami miatt esetleg nem tud, hogy nem tanulta meg a magyar nyelvet.
6: Hallgass, de ha ő visszavágyik, annyit jelent, hogy te jól munkát végeztél, mert a gyerek soha nem volt a tiéd, csak kölcsön kaptad.
9: Igen, lehet, hogy jó, most még erre gondolni sem merek. Még olyan picit, olyan jó, hogy itt vannak, tudod, nem adnál jól.
6: Hát ez az ember szembesíti avval a gondolattal, hogy hát valóban ez így van, és hát mi már ezt megtapasztaltuk keményen, a fiunk 21 éves korában úgy itt hagyott bennünket, mint Szent Pál az oláhokat, és azóta nem láttuk, úgyhogy maradjunk abban, hogy ez így van, de bevallom őszintén, mérhetetlen büszke vagyok rá, mert 2 kontinensen, sőt 3 kontinensen újra termelte magát, újra megteremtette mindazt a keményt, amit meg kellett teremteni ahhoz, hogy egy sikeres életet éljen, és alapvetően az, hogy ő sikeres lett, annak minden körülmények között a háttér volt sikeres.
9: Igen, mert ugye mi is azért dolgozunk minden nap, hogy egész egyszerűen függetlenek tudjanak lenni, és önállóan tudjanak élni, és mennyire szomorú ez közben, hogy akit minden jobban szeretsz, és magad mellett akarod tudni, azon dolgozol, hogy minél inkább független legyen. De ha el tud költözni, és önállóan meg tud állni a saját lábán, azt gondolom, hogy már így, ahogy mondod, hogy akkor sikeres munkát tudhatunk magunk mögött.
6: De ez egy óriási dolog, hogy ti ketten vagytok, és egymásba kapaszkodtok, ez egy fantasztikus dolog, és minden, meddig ez így van, és egymásba tudtok kapaszkodni, addig minden problémát meg tudtok oldani. Úgyhogy Román Nemese, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, Hello Ausztrália, hallgassatok bele, szenzációs. Egyébként bevallom őszintén, hogy legutoljára, amikor elvittél bennünket az Adelaide-i piacra, hát bizony sóvárogva néztem, mert úgy bennem van, de úgy benne van annak a piacnak a milliója, úgy benne van annak a piacnak az atmoszférája. Hát ott csoda van. Úgyhogy, de csak egy picit még a piacról. Picit még a piacról. Mennyit töltötök ott a piacon? Minden nap elmentek? Hetente egyszer, kétszer, akárhogy mondjad.
9: Meg inkább hetente egyszer, ugye itt, ahogy beszéltük, hogy csak ketten vagyunk, tehát mi nagyon próbálunk tudatosan megszervezni mindent, hiszen a gyerekekkel úgy kell, hogy mindenki kipihent legyen, mindenki napra kész, el tudjunk menni, meg tudjuk szervezni, és akkor hetente egyszer járunk piacra. Most ugye már a belvárosi piacot is célba vettük, ahol elképesztő jó hústermékek, tejtermékek, minden, amit csak elképzelsz, egy helyen megkapható. Egyébként jó áron, hogyha tudod, hogy hol kell keresni, meg hogy mikor kell menni, ehhez kell nyilván az a rutin, ami most már azt gondolom, hogy nekünk is van. És igen, igen, most már rendszeresen oda járunk, próbálunk tudatosabban vásárolni, étkezni, és ez mind-mind hozzátartozik.
6: Ugyanezt meg lehet teremteni Budapesten?
9: Én azt gondolom egyébként, hogy most már igen, még hogyha nem is ilyen széles körül a kínálat, tehát nyilván most az ilyen tengeri ételek, ahhoz, hogy nem tudsz úgy hozzájutni, viszont a zöldség, gyümölcs, húsok, tejtermékek, ha valaki tudatos, akkor csomagolásmentes boltok egyre inkább nyitnak ki, és jön ez az irány Budapestre is. Talán azt tudom mondani, hogy nem ilyen széles körű a kínálat, meg nem ennyire multikulturális. Tehát, hogy itt azért nagyon sok nemzetiség képviselteti magát a piacon. Én szerintem Budapesten sokkal kevésbé egyelőre. Nem annyira kapnak teret, nem, az emberek elzárkóznak talán még jobban az ismeretlentől, viszont lehet, hogy majd folyamatosan ez is beépül.
6: Talán ez a szép ebbe a dologba, úgyhogy Román Nemese, nagyon szépen köszönöm, Isten áldja, sok sikert a YouTube csatornához. Hello, Ausztrália!
9: Köszönöm szépen a beszélgetést, szia!
1: Kedves hallgatom a Tőtöpelár FM 88,5-es hullámaszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney és Román Emesével beszélgettem. Hello, Ausztrália! YouTube csatorna tulajdonosa, és hallgassátok, mert nagyon érdekes dolgokat mond, és főleg a legutolsó az emigrációval kapcsolatban, az egy fantasztikusan jó kikutatott dolog volt, amit csinált Emes, úgyhogy gratulálok neked, mert ezek nagyon fontosak, és főleg visszafelé Magyarország felé. Ugyanakkor az is fontos, hogy hogyan csináljuk nokedit, és ezt csak is lehezeden fogja tudni nektek megmagyarázni.
6: Lehezeden a te bűvös konyhád! Kérlek szépen, pár nappal ezelőtt felhívtalak téged, mert nem voltam benne biztos, hogy kell galuskát csinálni. És lényeg ebből csak az, hogy nem tudtalak elérni. Nagy kínomban, mert hát mit lehet ilyenkor csinálni, el kell menni a YouTube-re, és a YouTube-ből legalább 200 recept volt mindenféle hókusz-pókusszal, hogy kell galuskát csinálni. És akkor úgy elgondolkodtam hirtelen, hogy hát végső soron ennek van értelme,

0: csinálni. Maradjunk abba, hogy én galuska expert lettem azóta, a nejem nem hitte el, hogy ilyen finom galuskát csináltam, amit én csináltam. Igaz, meg volt hozzá mindenem, tehát meg volt hozzá a galuska szaggató, egy lábos víz, ami forrott, benned sós víz, szóval minden ott volt, aminek ott kellett lenni. Na de te hogy állsz ebben? Mennyire érted az, hogy a YouTube csatornák tele vannak ételkészítések, és ez mennyire valós, mennyire lehet ebből tanulni?
1: Szervusz, Lusztikám, és üdvözlöm a hallgatókat. Én nekem egy nagy vadászterület a YouTube. Én szerintem fantasztikus. Egy dologra kell vigyázz. Ha megkeresel egy receptet, ne csak egy receptet keressél meg. Keres rá legalább 3-4 másik receptre, ami ugyanaz alatt a címszó alatt jön föl. Tehát a galuskát akarsz csinálni, ne csak egy galuskát nézzél meg, hanem nézzél meg, hát a galuska szó alatt az lehet green galuska, az lehet liszt galuska, az lehet vajas galuska. Tehát fő csoportokra is szétoszlik, hogy hányfajta galuska van. És amikor megnézed, igenis nézzél meg, legalább 3-4-5-öt, ha lehet, és abból mondd le a te következtetésedet, hogy mi az, amelyik te hozzád legközelebb áll. Ez mondjuk minden ételre vonatkozik, hogyha megnézed a gulyást, hát ezt nem kell külön magyarázni. Ahány ház, annyi gulyás.
0: Hát ez egyébként tényleg így valahogy mondod. És tudod, ezért vannak a gulyás versenyek, hát ha belegondolsz például...
1: Igen. Amit nem kell túlságosan komolyan venni, mert az nem feltétlenül azt jelenti, hogy a legjobb gulyás fog nyerni, hanem a bírónak, az ítélethöz hozónak az ízlett a legjobban.
0: Tehát tulajdonképpen igen. Nagyon érdekes volt, hogy jó pár évvel ezelőtt csináltunk gulyás versenyeket, és nem fogod elhinni, a sportriporterünk Vaskó András és a bátyja csinált üstbe egy szenzációs gulyást, és hát az annyira jó sikerült, hogy nekik nem maradt egy gram se.
1: Na hát igen, ez a nagyságátka.
0: Hát ez az a nagyságátka pontosan. De ugyanakkor a YouTube mennyire jó tanító, mester?
1: A YouTube, hogy mondjam, a YouTube-nak a filmjeit az individuális emberek készítik, és kinek milyen képessége van, tehát ez változó. Te megkeresed azt az előadót, amelyikkel jól érzed magadat, követed az ő receptjüket. De, hogy mondom, válasszál 2-3 alkotót, mondd le az, ami közös bennük.
0: Na most nézd! Igen. Na most ugyanakkor nem kevered össze magad végsősorban, mert te egy kísérletező fajta vagy, aki teljesen mindegy, hogy milyen receptet ad legalább 3-4-5-6-10-12 variációt. Na most ez azért az emberek legnagyobb részét összekeveri. És miért nem azt inkább azt mondja, hogy ameddig a legjobban tetszik, azt csináljad, és akkor az lesz a te recepted.
1: Ja, igen. Azt hiszem, amit akarok mondani, az az, hogy nem kell 100%-osan. Ha teljesen hülye vagy adod a kajához, ez életedben nem is etted. Tehát fogalmad sincsen, hogy kell, hogy kinézzen. Akkor kövesd a receptet lépésről lépésre. Mikor másodszor fogod csinálni, akkor már valószínűleg meg fogod rajta változtatni valamit, kicsit több sót teszel bele, kicsit több borsot teszel bele, vagy nem használsz annyi zsírt. Tehát a változások azok a saját szájízethez való változtatás, az egy folyamatos dolog, amit lehet, hogy 10 évig egyfolytában egy

0: humán csinálod, de 10 év után hopp, találtam egy új ötletet, kipróbálom, hát ez mennyivel finomabb.
1: Na ez rendben van, ezt és értem is én, de tulajdonképpen mai házi asszonyoknak a legtöbbje nem tud főzni. De most ezt halál komolyan mondom, nem tudnak főzni. A mai lányok, hát azok nagyon ügyesek mindenben, csak éppen nehogy a konyhába erezd őket, mert akkor tisztelet a kivételnek, fogalmuk sincs, hogy hogy kell megforralni egy lábos vizet. Na de a YouTube erre viszont csodálatos, hogy ott az orruk előtt ezt meg lehet csinálni, és érdekes módon nem véletlen, hogy ezek a főzőprogramok olyan népszerűek, hiszen... Különben, ha tudna főzni, akkor korán sem nézni olyan üveges szemmel, vagy olyan hatalmas szemmel ezeket a főzős programokat. Legalábbis ez az én véleményem.
0: Ebben meg fogsz lepődni, mert én sokszor órákon keresztül megyek egyik főzőprogramról a másikra, és mondjuk én egy kicsit tudok főzni. És valahogy ötleteket ad, vagy csak meggyőz arról, hogy na, oké, akkor én ezt a kaját, ezt kimondottan jól csinálom, mert Jean-Pierre, a kedvenc kanadai szakácsom, pontosan úgy csinálja, ahogy én. Én szerintem ő nézte az én videómat.
1: Ezen a momenton leszedem. Isten áldjam.
0: Ha olasz ételeket akarsz nézni, keresd meg a Vincenzo-nak az oldalát. A Vincenzo Sydney-ben van.
1: Aki megint csak leszedemnek az oldalát nézte, úgyhogy leszikám.
0: Nem, meg kell vallanom. De én sokat tanultam tőle, és Szódop elindított arra, hogy komolyabban ránézzek az olasz kajákra, és kicsit olaszosabban készítsem el.
1: Hát mindenhogy a mellékelt ábra mutatta az elmúlt 6 programunk, de meg én, úgy olaszoztunk, és ott mindent, amit a carbonáráról tudni kellett, azt mi meg elmondtuk. Úgyhogy leszikám, Istenke áldja meg, vigyázz magadra, köszönöm szépen!
0: Nincs mit gultrikám, és ne felejtsed el, bár a galuskához nem feltétlenül kell rántás, de azért a rántás, hogy mégsem legyen csomós, és a főzőkanál legyen a barátod.
1: Isten áldjon!
0: Isten áldjon!
1: Ne legyen a rántásod csomós! Egyébként ezt nagyon ügyesen meg lehet csinálni a rántás, hogy ne legyen csomós. Rengeteg metódus van hozzá. Egyébként ezt is meg lehet tanulni a YouTube-on. Úgyhogy lányok, akik félbe mennek be a konyhába, és akkor konyha ajtót, úgyhogy kinyitjátok, hogy igen, érzitek az illatot, de fogalmastok sincsen, hogy hogyan, miként, merre, meddig, kapcsoljatok rá a YouTube-re. Ott meg lehet tanulni, vagy. Hallgassátok a mi programunkat. Lezedem! Így jól áll, Katalin, menjünk haza.
2: Vagy keresetek egy olyan férjet, akit tud főzni. Nem olyan. Rólad van szó.
1: A bekipádat?
2: Hanem a fiamról.
1: Figyelj, de mind a ketten nagyon szeretünk főzni, oké? Okay? Na most, aki te jössz.
2: Csak hogy... tud is.
1: Ehhez pofa kell.
2: Na, hogy... Hát persze. Na, de viccet félretéve.
1: Ez nem vicc.
2: Kedves hallgatóink, mindenkinek kívánok egy nagyon kedves, kellemes vasárnap délután. Süt a nap, gyönyörű téli, igazi téli nap van, az a kék ég, kis fehér bálányfelhők, vagy úgy néz, némelyik úgy néz ki, mintha hófelhő lenne.
1: Úgy az, is, az, égen, az is, az is.
2: És a levegőnek van egy kis harapása, tehát hideg, és szél fúj. De ne felejtsük el, hogy 22-én kezdődik a vízilabda világkupa, és 20-án, és hadd javítsam ki magamat, délután 3 órától az Esfüldi Lengyel Klubban lesz a találkozó a vízilabdásokkal, a magyar női férfi vízilabda válogatottal, úgyhogy kérem, gyertek minél többen el, jelentkezzetek be, mert regisztráció azért kell, hogy beférjünk a helyre, ahol
1: hát amit adnak nekünk. Ez az.
2: Úgyhogy nagyon remélem, hogy sokan el tudtak jönni, és kellemes hétvégét kívánok.
1: Minden esetben nagyon szépen köszönöm minden kollégámnak, aki ma itt volt velünk, és együtt csináltuk a programot. Bevallom őszintén, hogy én nagyon élveztem. Az első félidő az, hát olyan volt, amilyen, én nagyon szerettem, csak a nyelvem nem akart pörögni, de nem baj. Második félidőre belejöttünk.
2: Leitattam fél időbe, aztán...
1: Nem pánikálom.
2: Ez azért nem kell komolyan venni, de...
1: Lényeg ebből csak...
2: Pár tervizet beleöntöttem.
1: Így van, lényeg ebből az, hogy találkozunk jövő héten, és mind a... Kati, ne nevettes. Mind ahogy az óriások mondják. Itt a vége.
2: Fuss el,
1: minden jót!

volt. Nem létezett aerozol és olajos benzinfot, s mivel nem volt autó, nem mérhettek szénmonoxidot, és légzőszervi panaszokat más sem okozott.

alkodott, de a teremtő a művét látva így gondolkodott. Minden szép így, minden jó így, de valami még hiányzik nagyon.